0: rájut, addig gyúrjon épp a gyelme is kilóg.
1: Várva, mint aki fiszárul begörnül, hogy a boldog birtokos szinte görnül. Mint ez abszolút, de nem zavarja őt a szendelőt, ha a bátremben így köszöntőt.